felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Benyújtotta csatlakozási kérelmét Magyarország az Európai Ügyészséghez. Békésben folytatódik a szúnyogírtás, többnyire napos idő lesz néhány felhővel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala kapcsán kifejtette, jelentős pénz jut például a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére, és korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő jelezte, a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Azt is bejelentette, hogy hivatalosan is benyújtották a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rheinwiesen valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk, csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
1: A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófa védelem közölte, a meleg száraz idő miatt nincs sok vérszívó. Eddig főleg a folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték. Ez a biológiai gyérítés folytatódik most Békés vármegyében. Régészeti lelőhelyek, múzeumok nyílnak meg a látogatók előtt országszerte jövő hétvégén. A Régészet Napja nevű programsorozaton a szegedi Móra Ferenc Múzeumban például drónos és fémkereső bemutatót is tartanak. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki. Nagyrészt napos idő várható néhány gomoly vagy fátyol felhővel, keleten itt-ott még előfordulhat záporeső. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 23-29 fokig kúszik fel. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső, a legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból csak.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: megteszik úgy is a filmet. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 2-a, reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pitchbook.
1: Újabb helyszíneken folytatódik a szúnyoggyérítés. Segítőkutyák látogatnak ma a pécsi orvoskarra. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Ezen a héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem friss tájékoztatása szerint az elmúlt napok meleg, száraz időjárása miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom. Május második felében a nagyobb tenyészőhelyeken országszerte biológiai lárvagyérítés zajlott, ám az ilyenkor megszokottnál kisebb területen volt erre szükség. Baranyában a Duna, illetve a Dráva mentén zajlott a védekezés. A héten a biológiai kezelések Békés megyében folytatódnak, a holtágaknál. Egy-két nap múlva folytatódik a tavaszi érettségi. Az írásbelék május 22-én fejeződtek be, június folyamán pedig a szóbeléké lesz a főszerep. Az oktatási hivatal közlése szerint az emelt szintű vizsgák a héten elkezdődnek. Az érettségizők június 3-a és 10-ek között adnak számot tudásukról. Az emelt után a középszintű szóbeléket rendezik meg, ezekre Baranyában is június 15-e és július 1-e között kerül sor. Különleges vendégek látogatnak ma a pécsi orvoskarra. A kar honlapjának tájékoztatása szerint az Élethíd Segítőkutya Alapítvány önkéntesei és különlegesen képzett kutyák érkeznek a Grastyán Endre elméleti tömbbe, hogy oldják kissé a vizsgaidőszak feszültségét. A szakirodalom szerint a kutyákkal eltöltött időnek számos pozitív hatása van, így aki élni akar a lehetőséggel, az ma délután 1 és 3 óra között találkozhat az ebekkel és gazdáikkal. Esős idő esetén a programot az új épület aulájában tartják meg. Gyermeknap alkalmából vasárnap Baranyában is megnyitották kapuikat a hivatásos és önkéntes tűzoltó laktanyák, azért, hogy közelebb hozzák a tűzoltói hivatást a családokhoz. Pécsett a vendégek kipróbálhatták a füstsátrat, az akadálypályát, de kvadozni is lehetett. Bemutatták a tűzoltóautókat az érdeklődőknek, emellett kicsik és nagyok hasznos tűzvédelmi és biztonsági ismeretekkel gazdagodhattak. A pécsi és a többi baranyai laktanyában készült képgaléria elérhető a katasztrófavédelem weboldalán. Nemzetközi tűzoltási és műszaki mentési gyakorlatot tart partnereivel közösen a Határszél Egyesület. Június 6-án a Dráva-Szabolcsi kikötő és híd területén tartják majd az önkéntes egyesületek speciális mentési bemutatóját földön, vízen és levegőben. Az érdeklődők láthatnak tűzoltást, műszaki mentést, drónokat, alpintechnikát, kutyákat és sok minden mást. A gyakorlat végén pedig az egyesületek felszerelését is bemutatják, és lesz, amit ki is lehet próbálni. A gyakorlat szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik. A tervek szerint halad Komlón a 48-as térés környezetének rekonstrukciója. A kivételezők több helyen már a térburkolatok építésén dolgoznak, és megújulnak a járdafelületek is. Elkészült egy új lépcső, a térre pedig új szökőkút is kerül. Itt a vízjáték a burkolat síkjából tör majd fel. Ehhez a felszín alatt összetett gépészeti és közműépítési munkákra van szükség, így itt egy darabig még tartanak a föld alatti munkálatok. Kedd éjfélig szavazhatunk még az év kerékpárútjára, az Aktív Kalandor országos szavazásán. Az idei verseny döntősei közé összesen 11 magyarországi kerékpáros útvonal került be. Ezek közül 2 is Baranyában található. Választhatjuk a Pécs-Orfű-Abaliget, vagy a Szaporca-Harkány-Villány útvonalat is. A többi döntős útvonal is megismerhető az Aktív Kalandor hivatalos oldalán, ahol június 2-án éjfélig várják a voksokat. Egy társasházi lakás erkélye gyulladt ki a hétvégén Szigetváron. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltókat egy negyedik emeleti ingatlanhoz riasztották. A tűz a nyílászárókra és kismértékben a szobára is átterjedt, de a többi lakást nem veszélyeztette. A lángokat a szigetvári tűzoltók oltották el, a tüzet vélhetően dohányzás okozta. Az eset során személyi sérülés nem történt. Stabat Mater címmel ad koncertet a pécsi kamarakórus pénteken a Bui katolikus templomban. A hangversenyen mások mellett Kodály Zoltán, Pergolesi és Rossini művei csendülnek fel. Az est karmestere Tillai Aurél, Kossuth díjas érdemes művész lesz. Az ő néhány szerzeménye is elhangzik a 6 órakor kezdődő hangversenyen. A koncerten közreműködik Fodor Gabriella orgonán és Bence Enikő versmondó. A katasztrófa védők segítségére volt szükség a hétvégén Pécsett. Kizárta édesapját a lakásból egy 2 éves gyerek szombaton délután az Ybl Miklós utca egyik társasházában. A második emeleti lakásba a pécsi hivatásos tűzoltók az ablakon keresztül jutottak be, majd beengedték az apát. A gyermeknek nem esett baja. A baranyai rendőrök május 26-án a délutáni órákban a 6-os út megyei szakaszán intézkedés alá vontak egy autóst. A sofőr a járművével a megengedett 90 km/h helyett 167 km/h sebességgel hajtott. A rendőrök a járművezetőre 210 000 forint bírságot szabtak ki, emellett 6 előéleti pontot is kapott a gyorshajtásért. Egy hetes roadpoll akció indult a közutakon. A rendőrség vasárnapig kiemelten ellenőrzi a kétkerekű járműveket az ország egész területén. A hatóság elsősorban a bukós isak meglétét és helyes használatát, a jól láthatósági ruházat viselését ellenőrzi, de vizsgálja majd a motorok világító berendezéseit, gumiabroncsainak állapotát, valamint a rendszámtáblák szabályos használatát is. A Komlói Bányász Horgász Egyesület a múlt hétvégén gyermeknapi horgászversenyt rendezett gyerekek számára. Az eseményen 3 korcsoportban csaknem 40 fiatal ült a botok mögé. Az óvodások versenyét Weverla Alíz, az alsó tagozatosokét Farkas Enyeszti Luna, míg a felső tagozatosok versenyét Galác Dominik nyerte. A női kézilabda NB1 utolsó fordulójában a Kozár Misleny a Debrecen együttesét fogadta a hétvégén. A hazai csapat számára lényegében tét nélküli volt a meccs, az ugyanis már korábban eldőlt, hogy a baranyai csapat búcsúzik az élvonaltól. A vasárnapi találkozón a végeredmény 39-22 lett a Debrecen javára. A napokban a fővárosban rendezték a magyar korcsoportos egyéni sakk bajnokságot. A Komlói Bányás sakkozója Miklós Szonya az U8-asok mezőnyében versenyzett, és mindössze 1 vereséget szenvedett a későbbi bajnoktól, ezzel a 2. helyen végzett. Szonya jogot szerzett arra, hogy Magyarországot képviselje a júniusi grúziai világbajnokságon, vagy novemberben az Európa-bajnokságon, Krétán. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legnagyobb sztárok. Régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt kívánok, június 2-án kedden Anita Carmen napja van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok, kívánjunk együtt. 0620 55 55 155, 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. A Fugees mindjárt a Fiesta, elsőként pedig 50 Cent jön a PIMP-vel.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Június 2-a kedre bírattunk. 1953-ban ezen a napon például Londonban megkoronázták második Erzsébet brit királynőt, aki 2022. szeptember 8-án bekövetkezett haláláig uralkodott. Ő volt az Egyesült Királyság történelmének leghosszabb ideig hatalmon lévő uralkodója. Busta Rhymes és Mariah Carey-en, és az I Know What You Want. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.

0: Best FM a legjobb zenék, június 2. kedd, keleten borúsabb, záporosabb, zivatarosabb, nyugaton ugyanakkor már napsütésesebb lesz az idő, 23-29 fok közötti maximum mellett. Rögtön fél hét, jó reggelt, meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101 hit Best FM. 101 hit Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb helyszíneken folytatódik a héten a szúnyoggyérítés. Futózáporok ma is előfordulhatnak. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Ezen a héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem friss tájékoztatása szerint az elmúlt napok meleg, száraz időjárása miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom. Május második felében a nagyobb tenyészőhelyeken országszerte biológiai lárvagyérítés zajlott, ám az ilyenkor megszokottnál kisebb területen volt erre szükség. Baranyában a Duna, illetve a Dráva mentén zajlott a védekezés. A héten a biológiai kezelések Békés megyében folytatódnak, a holtágaknál. A baranyai rendőrök május 26-án a délutáni órákban a 6-os út megyei szakaszán intézkedés alá vontak egy autóst. A sofőr a járművével a megengedett 90 km/h helyett 167 km/h sebességgel hajtott. A rendőrök a járművezetőre 210 000 forint bírságot szabtak ki, emellett 6 előéleti pontot is kapott a gyorshajtásért. A katasztrófavédők segítségére volt szükség a hétvégén Pécsett. Kizárta édesapját a lakásból egy 2 éves gyerek szombaton délután az Ybl Miklós utca egyik társasházában. A második emeleti lakásba a pécsi hivatásos tűzoltók az ablakon keresztül jutottak be, majd beengedték az apát. A gyermeknek nem esett baja. A Komlói Bányász Horgász Egyesület a múlt hétvégén gyermeknapi horgászversenyt rendezett gyerekek számára. Az eseményen 3 korcsoportban csaknem 40 fiatal ült a botok mögé. Az óvodások versenyét Weverla Alíz, az alsó tagozatosokét Farkas Enyeszti Luna, míg a felső tagozatosok versenyét Galácz Dominik nyerte.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécsett a gyükési városrészben. A munkák miatt a rengeteg utcában teljes útzár érvényes, csak gyalogosan lehet közlekedni. Úthelyreállítási munkák kezdődtek a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában. A Mikeskelemen utca érintett szakaszán teljes útzár érvényes, a Tiborcz utcában útszűkületen kell áthajtani. A Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. A Péter utcában folytatódnak a gázhálózati munkák teljes útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint a napsütést ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Jelentős mennyiségű csapadék nem várható, de futó záporok ma is kialakulhatnak. Sokfelé élénk marad a szél. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Június 2-a kedd, amikor is a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Ugyanerre még a nyugati határ mentén is van esély. Ugyanakkor a Dunántúlon napsütésesebb lesz az időjárás. 23-29 fok közötti maximum mellett. A folytatása a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül a Sugababes daláé. Overload a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra, jó reggelt a hírek és hét után, itt lesz majd az Allianz Ethnic. És a Blaha Louisiana is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nemzetközi gyakorlatra készül a Határszél Egyesület. Napközben legfeljebb 27 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Nemzetközi tűzoltási és műszaki mentési gyakorlatot tart partnereivel közösen a Határszél Egyesület. Június 6-án a Dráva-Szabolcsi kikötő és híd területén tartják majd az önkéntes egyesületek speciális mentési bemutatóját földön, vízen és levegőben. Az érdeklődők láthatnak tűzoltást, műszaki mentést, drónokat, alpintechnikát, kutyákat és sok minden mást. A gyakorlat végén pedig az egyesületek felszerelését is bemutatják, és lesz, amit ki is lehet próbálni. A gyakorlat szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik. Különleges vendégek látogatnak ma a pécsi orvoskarra. A kar honlapjának tájékoztatása szerint az Élethíd Segítőkutya Alapítvány önkéntesei és különlegesen képzett kutyák érkeznek a Grastyán Endre elméleti tömbbe, hogy oldják kissé a vizsgaidőszak feszültségét. A szakirodalom szerint a kutyákkal eltöltött időnek számos pozitív hatása van, így aki élni akar a lehetőséggel, az ma délután 1 és 3 óra között találkozhat az ebekkel és gazdáikkal. Esős idő esetén a programot az új épület aulájában tartják meg. Egy társasházi lakás erkélye gyulladt ki a hétvégén Szigetváron. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltókat egy negyedik emeleti ingatlanhoz riasztották. A tűz a nyílászárókra és kismértékben a szobára is átterjedt, de a többi lakást nem veszélyeztette. A lángokat a szigetvári tűzoltók oltották el, a tüzet vélhetően dohányzás okozta. Az eset során személyi sérülés nem történt.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécsett a gyükési városrészben. A munkák miatt a rengeteg utcában teljes útzár érvényes, csak gyalogosan lehet közlekedni. Úthelyreállítási munkák kezdődtek a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában. A Mikeskelemen utca érintett szakaszán teljes útzár érvényes, a Tiborcz utcában útszűkületen kell áthajtani. A Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. A Péter utcában folytatódnak a gázhálózati munkák teljes útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint a napsütést ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Jelentős mennyiségű csapadék nem várható, de futó záporok ma is kialakulhatnak. Sokfelé élénk marad a szél. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Helló, jó reggelt kívánok a meteorológiai nyár második napján, június 2. kedd. Aniták, Kármenek, szülinaposok sok boldogságot minden ünnepeltnek. A hang egyszerűen csak ez volt. A beceneve Whitney Houston is énekel majd, de csak a Destiny's Child után. Az óra az Independent Woman-nel indul. Max Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június második napján, hihetetlen, de 1984-ben még járt gőzvontatású személyvonat Magyarországon. A gőzmozdonyokat ekkor vezette ki a MÁV. A pöfékelés után pedig sistergős eső jön, Eminem és Dido a keleti ország rész mai időjárásának a lefestő zenéjével. Érkezik a Stan, a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Keleten esősebb, borúsabb, nyugaton ugyanakkor napsütésesebb lesz június 2-a kedd. De hogy pontosan mire készülhetünk, kiderül a hírek végén. Aztán jönnek újból a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei. Adams kifolytatja a Killerrel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez. You ready, girl? Come on. Let's do this, gang.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A héten megkezdődnek az emelt szintű szóbelik az érettségin. Napközben napos és felhős időszakok is várhatóak. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Egy-két nap múlva folytatódik a tavaszi érettségi. Az írásbelik május 22-én fejeződtek be, június folyamán pedig a szóbeliké lesz a főszerep. Az oktatási hivatal közlése szerint az emelt szintű vizsgák a héten elkezdődnek. Az érettségizők június 3-a és 10-ek között adnak számot tudásukról. Az emelt után a középszintű szóbeliket rendezik meg, ezekre Baranyában is június 15-e és július 1-e között kerül sor. Gyermeknap alkalmából vasárnap Baranyában is megnyitották kapuikat a hivatásos és önkéntes tűzoltó laktanyák, azért, hogy közelebb hozzák a tűzoltói hivatást a családokhoz. Pécsett a vendégek kipróbálhatták a füstsátrat, az akadálypályát, de kvadozni is lehetett. Bemutatták a tűzoltóautókat az érdeklődőknek, emellett kicsik és nagyok hasznos tűzvédelmi és biztonsági ismeretekkel gazdagodhattak. A pécsi és a többi baranyai laktanyában készült képgaléria elérhető a katasztrófavédelem weboldalán. Kedd éjfélig szavazhatunk még az év kerékpár útjára, az Aktív Kalandor országos szavazásán. Az idei verseny döntősei közé összesen 11 magyarországi kerékpáros útvonal került be. Ezek közül 2 is Baranyában található. Választhatjuk a Pécs-Orfű-Abaliget, vagy a Szaporca-Harkány-Villány útvonalat is. A többi döntős útvonal is megismerhető az Aktív Kalandor hivatalos oldalán, ahol június 2-án éjfélig várják a voksokat.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécsett a gyükési városrészben. A munkák miatt a rengeteg utcában teljes útzár érvényes, csak gyalogosan lehet közlekedni. Úthelyreállítási munkák kezdődtek a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában. A Mikeskelemen utca érintett szakaszán teljes útzár érvényes, a Tiborc utcában útszűkületen kell áthajtani. A Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. A Péter utcában folytatódnak a gázhálózati munkák teljes útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint a napsütést ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Jelentős mennyiségű csapadék nem várható, de futó záporok ma is kialakulhatnak. Sokfelé élénk marad a szél. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, jó reggelt, június 2-án, kedden, Anita Carmen napja van. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. 122 éve a mai napon Temesváron megszületett Johnny Weissmuller, ötszörös olimpiai bajnok, amerikai úszó, színész, Tarzan szerepében láthattuk, még a fekete-fehérben, vagy csak a mi tévénk volt az? Pontosan 130 éve Guglielmo Marconi fizikus szabadalmaztatta a rádiót. 85 éve megszületett Charlie Watts, angol zenész, aki 58 éven keresztül volt a The Rolling Stones dobosa. 1984-ben ezen a napon a MÁV leállította az utolsó magyarországi gőzvontatású személyvonat forgalmát. 1976-ban ezen a napon született Tim Rice Oxley, zongorista, producer, énekes, multiinstrumentalista, dalszerző, a Keen első embere. És 1960-ban ugyancsak a mai napon született Tony Hadley, angol énekes, dalszerző, a Spandau Balléból. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gratulálunk az EGRI mentősöknek, akik a mentősök világversenyéről az 5. helyezést hozták haza. Feri pedig azt írja, a M373-as kilométernél Pest irányába lerobbant teherautó a terelésben, torlódás van. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide érkezett, és érkeznek pillanatokon belül a legfrissebb hírek is, mindjárt 8 óra. A következő 30 percben pedig biztosan szól a Simply Red dala. És itt lesz Dr. Béres is. Rövid szünet, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nemzetközi gyakorlatra készül a Határszél Egyesület. Napközben legfeljebb 27 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Nemzetközi tűzoltási és műszaki mentési gyakorlatot tart partnereivel közösen a Határszél Egyesület. Június 6-án a Dráva-Szabolcsi kikötő és híd területén tartják majd az önkéntes egyesületek speciális mentési bemutatóját földön, vízen és levegőben. Az érdeklődők láthatnak tűzoltást, műszaki mentést, drónokat, alpintechnikát, kutyákat és sok minden mást. A gyakorlat végén pedig az egyesületek felszerelését is bemutatják, és lesz, amit ki is lehet próbálni. A gyakorlat szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik. Baranyában is több helyszínen épült a Szeretett híd. A Magyar Református Szeretett Szolgálat akcióját minden évben május 3. hétvégéjén rendezik meg. Az önkéntesek célja ilyenkor az, hogy közösen tegyenek egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségekért. Ebben az évben a résztvevők sején kitakarították és rendbetették az egyházközség egyik épületét és annak környezetét. Nagy Harsányban fákat ültettek, Drávafok Kétújfalu önkéntesei pedig a jelenlétpont épületén végeztek festési munkálatokat. Egy társasházi lakás erkélye gyulladt ki a hétvégén Szigetváron. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltókat egy negyedik emeleti ingatlanhoz riasztották. A tűz a nyílászárókra és kismértékben a szobára is átterjedt, de a többi lakást nem veszélyeztette. A lángokat a szigetvári tűzoltók oltották el, a tüzet vélhetően dohányzás okozta. Az eset során személyi sérülés nem történt.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécsett-Adgyűkési városrészben. A munkák miatt a rengeteg utcában teljes útzár érvényes, csak gyalogosan lehet közlekedni. Úthelyreállítási munkák kezdődtek a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában. A Mikeskelemen utca érintett szakaszán teljes útzár érvényes, a Tiborcz utcában útszűkületen kell áthajtani. A Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. A Péter utcában folytatódnak a gázhálózati munkák teljes útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint a napsütést ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Jelentős mennyiségű csapadék nem várható, de futó záporok ma is kialakulhatnak. Sokfelé élénk marad a szél. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 21 milliárd forint, ennyi átszámolva a 60 millió dollár, amit most a spanyol állam visszafizett Shakirának. Óriási fordulat történt, ugyanis felmentették az adócsalási ügyben. A legdurvább az, hogy hogy nem hiányzott ez az összeg eddig neki. Üljenek el elsőként Underneath Your Clothes. Hello, jó reggelt, 5 perccel múlt 8. Június 2, Aniták, Kármenek, szülinaposok, sok boldogságot. 20-as 55-55-155 a számunk. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. Klári írja, hogy baleset miatt 5-6 kilométeres a dugó az M4-esen Budapest felé. Az M0-as csomópont előtt történt a baleset, és hogy aki tud, kerüljön. Köszönjük szépen 0620 55 55 155. Szeretném mindenkit lenyűgözni. Gwen Stefani, Éna és Eve. Let me blow your mind. Ez a folytatás a Besten. Jó reggelt! Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, mindjárt 8:30. A friss hírek után két olyan előadó követi egymást, akik nagyjából egy év különbséggel ugyanott léptek föl a Budapest Parkban. Will Smith és a nemrégen koncertet adó Sean Paul is érkezik, de ahogy említettem előbb, hírek, a végén időjárás jelentés. Két szóban tényleg csak annyi, hogy keleten még lehet zápor, zivatar, máshova visszatér a több órás napsütés, a maximum 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb helyszíneken folytatódik a héten a szúnyoggyérítés. Futózáporok ma is előfordulhatnak. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ezen a héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem friss tájékoztatása szerint az elmúlt napok meleg, száraz időjárása miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom. Május második felében a nagyobb tenyészőhelyeken országszerte biológiai lárvagyérítés zajlott, ám az ilyenkor megszokottnál kisebb területen volt erre szükség. Baranyában a Duna, illetve a Dráva mentén zajlott a védekezés. A héten a biológiai kezelések Békés megyében folytatódnak, a holtágaknál. A baranyai rendőrök május 26-án a délutáni órákban a 6-os út megyei szakaszán intézkedés alá vontak egy autóst. A sofőr a járművével a megengedett 90 km/h helyett 167 km/h sebességgel hajtott. A rendőrök a járművezetőre 210 000 forint bírságot szabtak ki, emellett 6 előéleti pontot is kapott a gyorshajtásért. A katasztrófavédők segítségére volt szükség a hétvégén Pécsett. Kizárta édesapját a lakásból egy 2 éves gyerek szombaton délután az Ybl Miklós utca egyik társasházában. A második emeleti lakásba a pécsi hivatásos tűzoltók az ablakon keresztül jutottak be, majd beengedték az apát. A gyermeknek nem esett baja. A Komlói Bányász Horgász Egyesület a múlt hétvégén gyermeknapi horgászversenyt rendezett gyerekek számára. Az eseményen 3 korcsoportban csaknem 40 fiatal ült a botok mögé. Az óvodások versenyét Weverla Alíz, az alsó tagozatosokét Farkas Enyeszti Luna, míg a felső tagozatosok versenyét Galácz Dominik nyerte.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécsett a gyükési városrészben. A munkák miatt a rengeteg utcában teljes útzár érvényes, csak gyalogosan lehet közlekedni. Úthelyreállítási munkák kezdődtek a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában. A Mikeskelemen utca érintett szakaszán teljes útzár érvényes, a Tiborcz utcában útszűkületen kell áthajtani. A Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. A Péter utcában folytatódnak a gázhálózati munkák teljes útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint a napsütést ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Jelentős mennyiségű csapadék nem várható, de futó záporok ma is kialakulhatnak. Sokfelé élénk marad a szél. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Továbbra is 5 kilométeres a dugó az M4-esen Budapest felé, az M0-ás előtt történt baleset miatt. 26 fok körüli maximum, napsütésesebb, de keleten még egy-egy záporral, zivatarral tűzdelt napunk lesz. Maroon 5, She Will Be Loved, a folytatása Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Idén kétszer is koncertet ad hazánkban a 2000-es évek egyik világsztárja Pitbull. A közelebbi dátum július 21, Puskás Aréna. Egyébként ugyanennek a turnénak a londoni állomásán Guinness világrekordra is készül. Hogy mi lesz ez, kiderül a következő órában. Természetesen a magyar sztárok sem hiányozhatnak, jön például Charlie.
2: Evezzünk egy hajóba, messze a mételen, nagy tengeren áll, egy életen áll.
1: 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, a friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nemzetközi gyakorlatra készül a Határszél Egyesület. Napközben legfeljebb 27 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Nemzetközi tűzoltási és műszaki mentési gyakorlatot tart partnereivel közösen a Határszél Egyesület. Június 6-án a Dráva-Szabolcsi kikötő és híd területén tartják majd az önkéntes egyesületek speciális mentési bemutatóját földön, vízen és levegőben. Az érdeklődők láthatnak tűzoltást, műszaki mentést, drónokat, alpintechnikát, kutyákat és sok minden mást. A gyakorlat végén pedig az egyesületek felszerelését is bemutatják, és lesz, amit ki is lehet próbálni. A gyakorlat szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik. Különleges vendégek látogatnak ma a pécsi orvoskarra. A kar honlapjának tájékoztatása szerint az Élethíd Segítőkutya Alapítvány önkéntesei és különlegesen képzett kutyák érkeznek a Grastyán Endre elméleti tömbbe, hogy oldják kissé a vizsgaidőszak feszültségét. A szakirodalom szerint a kutyákkal eltöltött időnek számos pozitív hatása van, így aki élni akar a lehetőséggel, az ma délután 1 és 3 óra között találkozhat az ebekkel és gazdáikkal. Esős idő esetén a programot az új épület aulájában tartják meg. Egy társasházi lakás erkélye gyulladt ki a hétvégén Szigetváron. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltókat egy negyedik emeleti ingatlanhoz riasztották. A tűz a nyílászárókra és kismértékben a szobára is átterjedt, de a többi lakást nem veszélyeztette. A lángokat a szigetvári tűzoltók oltották el, a tüzet vélhetően dohányzás okozta. Az eset során személyi sérülés nem történt.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécsett a gyükési városrészben. A munkák miatt a rengeteg utcában teljes útzár érvényes, csak gyalogosan lehet közlekedni. Úthelyreállítási munkák kezdődtek a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában. A Mikeskelemen utca érintett szakaszán teljes útzár érvényes, a Tiborcz utcában útszűkületen kell áthajtani. A Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. A Péter utcában folytatódnak a gázhálózati munkák teljes útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint a napsütést ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Jelentős mennyiségű csapadék nem várható, de futó záporok ma is kialakulhatnak. Sokfelé élénk marad a szél. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Változik a foci, és ez már a budapesti BL döntő alatt is elkezdődött. Este 9 helyett 6-kor volt a mérkőzés, előtte a Killers zenélt, és nem sokára kezdődik a foci VB, melynek döntőjében először félidei show lesz, a fellépő pedig többek között az a Madonna, aki most Britney-vel indítja az órát, Me Against the Music. Valószínűleg 15 percnél hosszabb lesz ráadásul a szünet, úgyhogy például a csapatoknak több idejük lesz pihenni, regenerálódni, ez is új. 4 perc elmúlt 9, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Mr. Worldwide, a kopasz öltönyös fickó Pitbull nem sokára Magyarországra érkezik, hogy egy nem akármilyen koncertet adjon a Puskás Arénában, de még előtte Londonban világrekord kísérletre készül. Pitbull koncertjein ugyanis már régóta az a divat, hogy a rajongók közül sokan kopasz sapkában és öltönyben jelennek meg. Tehát a kopasz sapkát azt ugye úgy képzeljük el, mint egy úszósapka. Tehát ilyen bőrszínű sapka, amitől kopasznak látszik az ember. Most Pitbull önkénteseket toboroz, ezt írta. Guinness rekordok könyve készül, hamarosan egyszerre fogjátok látni a világ legtöbb kopasz sapkás emberét egy helyen. Július 10

Én ugyanis meghódítjuk a Hyde Parkot, írja posztjában Pitbull. Tehát az önkéntesek, ha szeretnének részt venni a világrekord kísérletben, július 10-én Londonban, a Hyde Parkban, kopasz sapkában, öltönyben legyenek. Best FM. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

Best FM a legjobb zenék. Nem egyszerű dolog, hogyha egy terelésben lerobban valaki. Ez történt most is az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében. A 18-as kilométernél egy műszaki hibás kis teherautó vesztegel a külső sávban. Az emiatt kialakult több mint 3 kilométeres torlódás pedig már az M0-ás forgalmára is kihat. Jó utat, közben Tom Novi jön, és a Your Buddy a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

Best FM, a legjobb zenék, egészen 2004-ig tekerjük vissza az idő kerekét. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között jön a német Thomas René Gerlach, művész nevén DJ Tonka, de Chiptunes és Tomastic néven is adott ki zenét. Egyik leghíresebb slágerével megy tovább a kedreggel, jön a Don't Be Afraid to Let Yourself Go a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék, például a CNC Music Factory-tól. Vagy az Airi Mafiától. Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A héten megkezdődnek az emelt szintű szóbelik az érettségin. Napközben napos és felhős időszakok is várhatóak. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Egy-két nap múlva folytatódik a tavaszi érettségi. Az írásbelik május 22-én fejeződtek be, június folyamán pedig a szóbeliké lesz a főszerep. Az oktatási hivatal közlése szerint az emelt szintű vizsgák a héten elkezdődnek. Az érettségizők június 3-a és 10-ek között adnak számot tudásokról. Az emelt után a középszintű szóbeliket rendezik meg, ezekre Baranyában is június 15-e és július 1-e között kerül sor. Gyermeknap alkalmából vasárnap Baranyában is megnyitották kapuikat a hivatásos és önkéntes tűzoltó laktanyák, azért, hogy közelebb hozzák a tűzoltói hivatást a családokhoz. Pécsett a vendégek kipróbálhatták a füstsátrat, az akadálypályát, de kvadozni is lehetett. Bemutatták a tűzoltóautókat az érdeklődőknek, emellett kicsik és nagyok hasznos tűzvédelmi és biztonsági ismeretekkel gazdagodhattak. A pécsi és a többi baranyai laktanyában készült képgaléria elérhető a katasztrófavédelem weboldalán. Kedd éjfélig szavazhatunk még az év kerékpárútjára, az Aktív Kalandor országos szavazásán. Az idei verseny döntősei közé összesen 11 magyarországi kerékpáros útvonal került be. Ezek közül kettő is Baranyában található. Választhatjuk a Pécs-Orfű-Abaliget, vagy a Szaporca-Harkány-Villány útvonalat is. A többi döntős útvonal is megismerhető az Aktív Kalandor hivatalos oldalán, ahol június 2-án éjfélig várják a voksokat.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécsett a gyükési városrészben. A munkák miatt a rengeteg utcában teljes útzár érvényes, csak gyalogosan lehet közlekedni. Úthelyreállítási munkák kezdődtek a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában. A Mikeskelemen utca érintett szakaszán teljes útzár érvényes, a Tiborcz utcában útszűkületen kell áthajtani. A Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. A Péter utcában folytatódnak a gázhálózati munkák teljes útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint a napsütést ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Jelentős mennyiségű csapadék nem várható, de futó záporok ma is kialakulhatnak. Sokfelé élénk marad a szél. A hőmérséklet maximuma 27 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Aki velünk tart, olyan nevekkel találkozhat, mint Justin Timberlake, a Rednecks, Subbase Monster George Michael, 4 perccel 10 után pedig a lejárt dala a Try Again szól. Már is hello, kellemes délelőttöt, jó munkát, jó utat, Maxim Levente vagyok. Aniták, Carmenek, szülinaposok, sok boldogságot, hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Out of dope.

got a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two, step two. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Azaz mindenki táncoljon most Desztefem a legjobb zenék, aki pedig komolyan veszi a felszólítást, az Funkira bulizhat ma este, keddenként 6-tól a házigazda White Boy, 7-től pedig DJ Hangya is, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereit mixeli a Night Shiftben, ez pedig az amerikai CNC Music Factory 1990-es slágere, a Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now a Best 10.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Like no other.
2: Flawless. Absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection, perfection.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési info az M7-esről, ahol Letenye felé Pákoz és Székesfehérvár között a terelés elemeit szedik szét. Az 50-es és 59-es kilométer között mozgó teréléssel haladnak, ahol a forgalom csak egy sávon halad, a mögötte kialakult torlódás több kilométeres most, olyan 4-5. M0 keleti szektora Vecsésnél, az M5-ös felé vezető oldalon korábban valaki lerobbant a belső sávban, a 38-as kilométertől a torlódás feloszlóban van. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Rum Bistro Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rum Bistro mai ebéd ajánlata 2990 forintért. Fahéjas gyömbéres almaleves. Az álmenü rostonsült sertéstarja lioni hagymával, házisült burgonyával. A B-menü gouda sajtrántfa párolt rizssel és tartárral. A C-menü bakonyi csirkecombragú házinokedlivel. A paleo menü 3290 forintért, húsgombócleves, paszternákos tósni, sült békönnel és budgyantott tojással, rostontarjával. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat kolbászos sárga borsóleves. Az A menü sertéspörkölt jutúros galuskával, a B menü tejszínes pesztós krumplis lezenje. És végül a vegán menü 3290 forintért. Hideg bentás erdei gyümölcskrémleves pirított mandulával, zöld borsófasírt kukoricás jázmirizssel és zöldséges levélsalátával. Ez volt a menü ajánló.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: 11 után a délelőtti holdpontunkról Avril Lavigne mozdít el. Az eredeti Kaláka féle verziót is nagyon szerettem, de Szakács Gergőtől is jól szól. Hamarosan elindulunk tehát együtt azon az úton, amit úgy hívnak a délelőtt utolsó órája. Pillanatokon belül 11 jönnek a friss hírek, aztán folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
2: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért. Fahéjas gyömbéres almaleves. Az A-menü rostonsült sertéstarja lioni hagymával, házi sült burgonyával. A B-menü gouda sajt rántfa, párolt rizssel és tartárral. A C-menü bakonyi csirkecombragú házi nokedlivel. A Paleo menü 3290 forintért, húsgombószleves, paszternákos tósni, sült békönnel és budgyantott tojással, rostontarjával. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat kolbászos sárga borsóleves. Az A-menü sertéspörkölt jutúrós galuskával, a B-menü tejszínes pesztós krumplis lezenje. És végül a vegan menü 3290 forintért. Hideg bentás erdei gyümölcskrémleves pirított mandulával, zöld borsófasírt kukoricás jázmirizssel és zöldséges levélsalátával. Ez volt a menüajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
1: Közelíthet a megállapodáshoz az Egyesült Államok és Irán. Hatalmas légi csapás érte éjjel Kijevet, medvét láttak Észak-Magyarországon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megállapodás jöhet az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai elnök szerint a következő héten létrejön az egyesség, folytatódnak a tárgyalások. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban közölte, fennakadás volt Izrael-libanoni akciója miatt. A harcokat tárgyalással sikerült leállítani. A megállapodás tervezet egyelőre nincs jóváhagyva, több ponton is változtatást akar az USA elnöke. Egy korábbi interjúban azt mondta, Iránt sürgeti az idő a tengeri blokád miatt. A hírre a tegnapi jelentős drágulás után csökkenni kezdett az olajára. Hatalmas légi csapás érte Kijevet és több ukrán nagyvárost éjszaka. Az orosz hadsereg több mint 70 rakétával és 650 drónnal támadott. 10 ember meghalt és 100-nál is többen megsérültek. Az ukrán fővárosban több emeletes lakóépületeket ért találat. Kora reggel ezrek menekültek a kijevi metróba, számolt be a Reuters. A lakosságot felszólították, hogy maradjanak az óvóhelyeken. Az orosz védelmi minisztérium az ukrán hadiiparra mért súlyos csapásokról számolt be, melyeket válaszlépésnek tituláltak. A hatóságok több helyről jeleztek ukrán tüzérségi és dróntámadást, egy olajfinomítóban tűz ütött ki. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Tűszúrásos technikával kapcsolják ki a fájdalmat közvetítő idegpályákat. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Nem zárták ki, hogy ugyanarról az állatról van szó. Idén először május elején egy vadkamera rögzített medvét Égerszög térségében. A hírek után már is mondom, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hogy melyik volt előbb, a Levels vagy a Good Feeling? Most kiderül, Florida ugyanis szeretett volna egy együttműködést Avicii-vel, meg is kereste őt és a menedzserét, akik azt mondták, hogy nem tenne jót az éppen felemelkedőben lévő Avicii brandnek. De megegyeztek abban, hogy Florida hivatalosan felhasználhatja a Levels alapjait és struktúráját, és saját dalként kiadhatja. Így született a Good Feeling. Ezzel indul az óra, 4 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: talán még megismersz. Best FM a legjobb zenék, a brit Brand New Heavies 97-es Sometimes című dala jön. Sometimes, azaz néha, és nem is annyira ritkán, egészen gyakran el lehet manapság is őket csípni élőben. Épp angliai turnéjuk végén járnak, és hivatalos weboldalukon látok őszín németországi koncerteket is.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Estefem, a legjobb zenék. Figyelem, pontos közlekedési info. Kis teherautó és autószállító tréler ütközött az M1-esen Hegyeshaló felé a Tatabánya óváros csomópontnál. Az 56-os kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás több mint 10 kilométer, aki teheti Szárligetnél hajtson le a pályáról és az 1-es főúton kerüljön. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót én is, 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Perceken belül dél, megjött Majoros Rita, a Black Eyed Peas dalát már ő indítja a hírek után. Jó étvágyat, találkozunk holnap is, Maxim Levente vagyok. Hey mama, this that shit that make you move mama,
0: get on the floor and move your booty mama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogatóközpontban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Németországban tárgyal ma a miniszterelnök. Szombathelyen már kezelik az aszbesztel szennyezett területeket. Világháborús bombát találtak Vácon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Németországban és Franciaországban folytatja a kétoldalú tárgyalásokat a miniszterelnök. Magyar Péter ma Friedrich Merz német kancellárral egyeztet Berlinben, holnap pedig Párizsban találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel. Csütörtökön az ír miniszterelnököt fogadja Budapesten. A magyar kormányfő múlt héten Lengyelországban és Ausztriában tett hivatalos látogatást. Szombathelyen jól halad az aszbeszt szennyezéssel érintett területek kezelése. Kálciumkloriddal végeztek locsolást 21 parkolóban és útszakaszon, és folytatják a munkát. Ez az anyag megakadályozza az aszbeszt szálak levegőbe jutását, így több hónapra csökkenti vagy meg is szünteti a kiporzást. Több eddig lezárt területet nyitottak meg azzal a kitétellel, hogy azok biztonságosak, de csak saját felelősségre használhatók. Az iszlám államnak hűségesküdtevő fiatalt ítéltek el Zalaegerszegen. A 18 éves fiú a terrorszervezet tanait terjesztette, közölte a zalaegerszegi törvényszék. A fiú 12 évesen ismerkedett meg a neten egy dzsihadista tanokat terjesztő pakisztáni férfival, később videóhívás keretében tett hűségesküt és elkezdte terjeszteni az iszlám állam propagandáját a neten. A fiatal beismerő vallomást tett, lemondott a tárgyalásról. A bíróság 2 év próbára bocsátotta a pártfogó felügyelete mellett. Vélhetően második világháborús robbanótestre bukkantak Vácon. Közműépítésnél került elő az eszköz. A rendőrség 200 méteres hosszban kiürítette és lezárta a környéket arra az időre, amíg a tűzszerészek végzik a dolgukat. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Idén július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A hírek után már is mondom, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes délutánt, igazán szép napot kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem ezt a vidám délutánt ebben az egészen kellemes időben, egészen isteni zenékkel. Jön a Well Hello és a Pályaudvar, de itt lesz majd Nejo is és a So Sick, most pedig a Black Eyed Peas-szel indítok, és tényleg egy forró hangulatú dallal. Jön a Hey Mama!
0: Best FM!

DJ, so listen.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép napsütéses nyári délutánt kívánok mindenkinek, így június második napján. Én Majoros Rita vagyok, itt leszek önökkel ma egész délután. Hozom a legnagyobb kedvenceket, visszaugrunk a 90-es, 2000-es évekbe. Jön egy kis nosztalgia a tinédzser korunkból, vagy akár valakinek gyerekkorából. Szóval hozom a kedvenceket, amikkel aztán visszahozhatjuk a régi idők emlékét. Például a Simply Red dalával jön a Stars, itt lesz Zséda is, és az Óceán jön, a Jessie J, most pedig a Daft Punk-kal megy tovább a délután. Hamarosan hozom a napkérdését is, a konyhába fogok mindenkit kalauzolni, de közlekedési infokat is hozok, úgyhogy utazni is fogunk. Előtte Daft Punk, Around the World, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy mondtam, utitársak is lehetünk, ha mai délutánon hozom a legfrissebb közlekedési információkat. Az M0-es autóút keleti szektorán Maglódnál az M5-ös felé több autó koccant, a 48-as kilométernél a belső sávot el is foglalják a sérült autók, több kilométeres a torlódás. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Bicske és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, torlódásra kell számítani, igen erős a forgalom. Autóval ma is érdemes az átterelt belső sávot választani. 0620 55 55 155 az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Ma is jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Másodperceken belül egy óra, a legfrissebb hírek érkeznek, aztán Gáspár Laci és a Füllet forró nyár. Na meg Blue Cantrell és Sean Paul közös dala a Breathe.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Németországban tárgyal ma a miniszterelnök. Elszállították a világháborús gránátot Vácon, a gasztronómia lesz a középpontban a múzeumok éjszakáján. Villányi Eszter vagyok. Németországban és Franciaországban folytatja a kétoldalú tárgyalásokat a miniszterelnök. Magyar Péter ma Friedrich Merz német kancellárral egyeztet Berlinben, holnap pedig Párizsban találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel. Csütörtökön az ír miniszterelnököt fogadja Budapesten. A magyar kormányfő múlt héten Lengyelországban és Ausztriában tett hivatalos látogatást. Uniós forrásokból lecserélik a hépflottát, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte. Vitézi Dávid közösségi oldalán arról ír, hogy a 6000 milliárd forintos keretből jelentős rész jut a közlekedés és a lakhatás fejlesztésére. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hév vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Elszállították a Vácon talált második világháborús szovjet gránátot. A repeszromboló kilőtt állapotban került elő közműépítés során. A tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították a robbanó testet, a korábbi lezárást pedig feloldották. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, és hát utána ott van sok más réteg, amikor például különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: A múzeumok éjszakájához több száz intézmény csatlakozott több ezer programmal, a részleteket a muzej.hu oldalon találják. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen, keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől, záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A felejthetetlen slágerekből pedig sosem elég, úgyhogy folytassuk a délutánt így 4 perccel, 1 óra után. Én Majoros Rita vagyok, szép napot kívánok mindenkinek, és isteni zenéket hozom a Spice Girls, jön a Spice Up Your Life. Tudják, hogy már 30 évvel ezelőtt volt igazán nagy sikerű a lánycsapat? Ne is számoljunk, inkább hallgassunk French Effort.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését, így a Tankcsapda Pesten megjelent Istendala után. Ma egy kicsit, ahogy ígértem, a konyhában fogunk kalandozni, de nem is akárhogyan. Én bevallom őszintén, nem vagyok a konyhának a nagy bajnoka, ami a főzést illeti, hobbi cukrászkodom, azt nagyon-nagyon szeretem, és szerintem nem is vagyok olyan rossz benne, viszont még így is rengeteg bakit elkövettem már a konyhában, hát a főzésben meg aztán végképp, az szerintem az egész főző tudományom egy nagy baki. Na de arra vagyok kíváncsi, hogy kinek mi volt az a konyhai bakia, ami nagyjából azóta már egy családi legenda lett, vagy legalábbis a vicc közepe. Ez nemrég egy ilyen sütis Facebook csoportban olvastam ezt a kérdést, úgyhogy gondoltam, behozom ide is erre a délutára. Szóval kinél mi volt a legnagyobb konyhai baki, amin azóta már csak nevetnek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Mellé pedig Mark Ronson és Amy Winehouse dala a Valerie. Addig én is összeírom a legnagyobb bakiaimat, előtte pedig itt a Spice Girls és a Spice Up Your Life a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M0-es autót keleti szektoren Becsés térségében az M5-ös felé vezető oldalon egy kis teherautó veszteg el a belső sávban a 38-as kilométertől, emiatt torlódnak az autók. Az M1-es autópályán Hegyes Halom felé Biatorbágynál korábban egy műszaki hibás autó vesztegelt a külső sávban a 18-as kilométernél. Az időközben kialakult torlódás feloszlóban van, de azért még kell a türelem. A 44-es főúton Békés Csaba elkerülő szakaszán két autó ütközött a 125-ös kilométernél, a forgalmat megállították, kerülni a városon keresztül lehet. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az Ári Mafia pont olyan, mint rég dala után. Ajánlom a következő órát. Pár perc és jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt 2 óra. Aztán itt lesz Sherry a Cole és a Fight for This Love. És zenél majd a Nene is, jön a későre jár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószervíz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Közelített a megállapodáshoz az Egyesült Államok és Irán. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok. Medvét láttak Észak-Magyarországon. Villányi Eszter vagyok. Megállapodás jöhet az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai elnök szerint a következő héten létrejön az egyesség, folytatódnak a tárgyalások. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban közölte, fennakadás volt Izrael-libanoni akciója miatt. A harcokat tárgyalással sikerült leállítani. A megállapodás tervezet egyelőre nincs jóváhagyva, több ponton is változtatást akar az USA elnöke. Egy korábbi interjúban azt mondta, Iránt sürgeti az idő a tengeri blokád miatt. A hírre a tegnapi jelentős drágulás után csökkenni kezdett az olajára. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében. Az 552 kg rekordmennyiségű drog Dél-Amerikából érkezett Németországon keresztül Magyarországra. A rendőrség most számolt be az őszi akcióról. Banánrakomány közérejtve találták meg a nagy mennyiségű kokaint a francia vámhatóság jelzése alapján a csepeli kikötőben. Tavasszal pedig egy újabb 74 kg-os kokain szállítmányt tartóztattak fel. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Tűszúrásos technikával kapcsolják ki a fájdalmat közvetítő idegpályákat. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Elszállították a Vácon talált második világháborús szovjet gránátot. A repeszromboló kilőtt állapotban került elő közműépítés során. A tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították a robbanó testet, a korábbi lezárást pedig feloldották. Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Nem zárták ki, hogy ugyanarról az állatról van szó. Idén először május elején egy vadkamera rögzített medvét Égerszög térségében. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra is elmúlt, lassan 5 perccel. Megy tovább a jó hangulatú délután. És van egy fontos kérdésem. Mi volt a legnagyobb konyhai baki, amit elkövettek? Ma pedig már lehet, hogy egy családi legenda, vagy éppen a vicc közepe lett belőle. 0-20-55-55-155. Ide várom a válaszokat. Majoros Rita vagyok, hozom Sherry a Colt a folytatásban. Fight for this love!
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0-30-25-55-55, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még a hasonló üzenetek, és egy Isten ideál, amitől szerintem mind újra fiatalnak érezzük magunkat, de hát azok is vagyunk. Kim Mazzelli, Young Hearts Run Free, itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Csillától kaptam egy üzenetet a Budaörsi útról, hogy baleset történt, méghozzá a Pannonhalmi útnál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, és egy kisebb dugóra. Az M3-as autópályán Budapest felé Bag és 60 között, a 48-as és a 39-es kilométerek között folyik a munka, úgyhogy emiatt van a fennakadás és a megnövekedett menetidő. A 47-es főúton Köröstarcsa belterületén a Kossuth-Lajos utcában nagy feszültségű oszlopokat cserélnek a 102-es kilométernél, ezt az infót kaptam, úgyhogy a munkavégzés idejére le is zárták teljes szélességében az utat, a forgalmat pedig helyben terelik el. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond vagyok.

0: kis bánatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM.
2: 101 hit Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon, június 11 és 14 között, több időpontban, a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hora látogatóközpontban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
5: Pécsi művészek is bekerültek a Halhatatlanok társulatába. Szerdán ismét többfelé előfordulhatnak záporok. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerésben a Pécsi Nemzeti Színház társulatának 2 tagja is részesült. Nagy Iris a színház rendező asszisztense, a Pécsi Balett egykori magántáncosa, illetve Köles Ferenc, Jászai Mari díjas színművész is örökös tag lett a Halhatatlanok között. A Halhatatlanok társulatának tagjává vált még Máté Gábor színművész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesek, és Kovács Tibor táncművész is. Nagyszabású programot tartanak szombaton Pécsett a Zsolnay kulturális negyedben, a Szecesszió világnapja alkalmából. Az EOZIN a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotóműhelyek, illetve a Zsolnay család áll majd a rendezvény középpontjában. Lesznek jelmezes tárlatvezetések, bemutatják a negyed építészeti kincseit, és alkotó workshopok is várják a vendégeket. A részletekért a negyed hivatalos oldalát érdemes felkeresni. Ezen a héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem friss tájékoztatása szerint az elmúlt napok meleg, száraz időjárása miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom. Május második felében a nagyobb tenyészőhelyeken országszerte biológiai lárvagyérítés zajlott, ám az ilyenkor megszokottnál kisebb területen volt erre szükség. Baranyában a Duna, illetve a Dráva mentén zajlott a védekezés. A héten a biológiai kezelések Békés megyében folytatódnak, a holtágaknál. Korszerűsítik a PTÁV Magyar Lajos utcai ügyfélszolgálati irodáját, Pécsett. A társaság közleménye szerint a munkálatokra jövő hétfőn és kedden kerül sor. Ez idő alatt az egység zárva tart. Az ügyfelek nem maradnak ügyfélszolgálat nélkül. A búzatéri egység ezen a 2 napon is a lakosság rendelkezésére áll, és a telefonos ügyfélszolgálat is változatlanul működik majd. Kedd éjfélig szavazhatunk még az év kerékpár útjára, az aktív kalandor országos szavazásán. Az idei verseny döntősei közé összesen 11 magyarországi kerékpáros útvonal került be. Ezek közül kettő is Baranyában található. Választhatjuk a Pécs-Orfű-Abaliget, vagy a Szaporca-Harkány-Villány útvonalat is. A többi döntős útvonal is megismerhető az Aktív Kalandor hivatalos oldalán, ahol június 2-án éjfélig várják a voksokat.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
5: Ivóvízhálózat bővítési munkák zajlanak Pécsett. A kivitelezés miatt a rengeteg utca területén teljes útzár van érvényben. Szintén teljes útzárra kell számítani a Péter utca egy szakaszán, itt gázhálózati munkákat végeznek. Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában úthelyreállítási munkák zajlanak. A Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborc utcában útszűkület érvényes, a Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint a mai túlnyomóan napos idő után holnap már nem lesz zavartalan a napsütés. Egyre több felé megnövekszik majd a felhőzet, esőre, záporokra is számítanunk kell. A délies, majd északnyugatira forduló szél sokfelé megélénkül. Kora reggel 15, napközben legfeljebb 23 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. A mikrofonnál este a hatig H. Horváth László. Indul a zenei maraton, jön több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen. A párossal kezdünk. Itt van Robbie Williams, Kylie Minogue-gal.
1: 101.7 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Közlekedési információ a Best hallgatóitól a Best hallgatóinak. A számom 30-as 889 Szentegyhetes. Ágírta nekem, hogy Szalántán a szokott helyen beállt a trafipax. Neki köszönöm szépen és jó utat kívánok. Hogy a következő napokban időjárásunk hogyan alakul? Lesz-e fordulat, jön el csapadék például? Ez kiderül hamarosan, addig viszont szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen. Érkezik majd Sugar Berci, vagyis Beré és az Ébredj Velem, előtte szól a 90-es klasszikus a Faith No More-tól. Ez az Easy, a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Pécsen körülbelül 24-25 fokot méretünk, érkeznek az időjárás legfrissebb hírei. Az éjszakai órákban 13, holnap reggel 15 fok lesz, napközben pedig összességében 21-22 fokra érdemes készülni. Ráadásul elér minket egy hidegfront erős csapadékzónával, 7-8 mm esővel, amely főként majd záporok, zivatarok formájában érkezik. Csütörtökön kevesebb csapadékkal 26 fok lesz, aztán pénteken 25, míg szombaton és vasárnap 28-29 fok is előfordul. Sőt, a következő héten visszatér a kánikula 30-31-es csúcsokkal. Az időjárási idej után rövidesen romantikázunk, irány a 90-es évek, 94 az évszám, Take That, Babe, előtte szól majd a Halott pénzalokálpatrióta csapat újdonsága, az idő, most pedig következik a Flower Power.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az én.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózás kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Szeptember 4 és 6 között ismételten jön a Komlói Bányásznapok programsorozat, olyan sztár fellépőkkel, mint például a Well Hello, a Kacsai Zenekar, DJ Amina, a Honey Beast, vagy éppen a Super Karma, no meg persze lesznek helyi csapatok is, úgyhogy többek között láthatjuk a Cheat zenekart is. A Buliról bővebben a hétvégi Pécs Café Lightban a Polics Józseffel, Komló polgármesterével beszélgetek. És ha már szóba hoztam a Well Hello-t, akkor én az 50%, vagyis Diaz ezúttal szólóban, ez a nélküled a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hogy a Velsz és Svéd fúzió hogyan működik, ez kiderül a következő órában, ugyanis érkezik a Cardigans Tom Jones-szal közösen Burning Down the House, előtte énekel Király Viktor. Most viszont itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpecs.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Súlyosabb büntetést kér az ügyészség a mecsekaljai tűz okozójára. Legfeljebb 23 fok várható szerdán. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Az első fokon kiszabott 5 éves börtönbüntetés súlyosítását indítványozta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség annak a férfinak az ügyében, aki 2022. augusztusában a Mecsek oldalban a tűzgyújtási tilalom ellenére hulladékot égetett, ezzel lángra lobbantva a környéket. A férfi a tettével veszélyeztette az emberek biztonságát, és több mint 50 millió forint kárt okozott. A főügyészség a súlyos következményekkel járó bűncselekmény miatt kiszabott büntetés súlyosítását indítványozta, míg a vádlott és védője felmentésért fellebbezett. Az ügy a pécsi ítélőtáblán folytatódik. Szeptember 3-a és 6-a között rendezik az idei komlói bányásznapokat. A rendezvény ideje alatt Komló ad otthont az országos bányásznapnak is. A programban az Esperanto téren ezúttal is számos koncert szerepel. A fellépők között pedig ott lesz a Honey Beast, a Hiperkarma és a Well Hello is. A szervezők tájékoztatása szerint délelőttönként gyermekkoncertek és interaktív programok várják majd a családokat, és bővül a rendezvény gasztronómiai kínálata is. A koncertek látogatása a 12 év alatti gyerekeknek, valamint a komlói állandó lakcímmel rendelkezőknek díjmentes. Megnyílt az előadás igénylési időszak a Dériné program országjárás és vándorszínház alprogramjaiban. A regisztrált baranyai intézményeknek is június 14-éig van lehetőségük arra, hogy 4 produkciót megjelöljenek a 116 előadást tartalmazó kínálatból. Klasszikus és kortárs színházi előadások, zenés produkciók, irodalmi estek, gyermek és családi előadások, illetve folklór műsorok is elérhetőek. A program célja az, hogy a professzionális produkciók az ország minél több pontjára eljussanak. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, melyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei működtetnek. A szolgálat működését évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, és idén is segíthet bárki. A 1359-es adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal járulhatunk hozzá a működéshez, de online adománygyűjtés is zajlik a Vöröskereszt hivatalos oldalán. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között áll a nyaralók rendelkezésére, a tervek szerint 7 település, 10 strandján.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Ivóvízhálózat bővítési munkák zajlanak Pécsett. A kivitelezés miatt a rengeteg utca területén teljes útzár van érvényben. Szintén teljes útzárra kell számítani a Péter utca egy szakaszán, itt gázhálózati munkákat végeznek. Pécsett a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában úthelyreállítási munkák zajlanak. A Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborcz utcában útszűkület érvényes, a Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint a mai túlnyomóan napos idő után holnap már nem lesz zavartalan a napsütés. Egyre több felé megnövekszik majd a felhőzet, esőre, záporokra is számítanunk kell. A délies, majd északnyugatira forduló szél sokfelé megélénkül, kora reggel 15, napközben legfeljebb 23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hírek, információk legközelebb 5 órakor a Best FM-en, ahol hamarosan beszámolok arról, hogy kezdődnek a növényvédelmi munkák méghozzá az éjszakai órákban. Jönnek tehát a részletek, addig viszont szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen. Hallható lesz majd Rúzsa Magdi és az Elmegyek, előtte itt van Király Viktor, valamint a Fire.
0: 101.7 Best FM, a

A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. A Biocom információi szerint éjszakai növényvédelmi munkák kezdődnek ma este Pécset. A kezelésekre az esti és éjszakai órákban 22 és reggel 4 óra között kerül sor. A készítmények emberre és melegvérű állatokra nem jelentenek veszélyt, ugyanakkor a méhekre mérsékelten, a vízi élőlényekre kifejezetten veszélyesek. A permet az utcán parkoló autókban nem tesz kárt. A munkavégzés során fokozott zajhatás várható, azonban a szakemberek mindent megtesznek a lakosság nyugalmának megőrzése érdekében. Ugyanakkor az időjárási viszonyok és a műszaki okok az ütemezést módosíthatják. 30-as, 889, 107-es, ide folyamatosan várom a közlekedés legfrissebb híreit SMS-ben és Viberen keresztül. Rövidesen folytatom majd egy rendőrségi felhívással, addig is velünk lesz Tiziano Ferroslágere, Perdono. Zenél majd a Bágosi Brothers Company, előtte egy kiváló páros, Sting, Csebbamival közösen, ez a Desert Rose az új évezredből.

a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Pécsi rendőrök a hallgatók segítségét kérik, ugyanis keresik az eltűnt Nagy Anasztáziát. A 14 éves lány március 28-án engedély nélkül távozott egy pécsi egészségügyi intézményből, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre. A lány körülbelül 152 cm magas, vékony testalkatú, hosszú fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor rózsaszín mellényt, fekete pulóvert, fekete nadrágot, valamint fekete cipőt viselt. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a lányt, vagy éppen tud annak jelenlegi tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést akár névtelensége megőrzése mellett a 0680 555 111-es zöld számon, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számon. Nem utolsó sorban várják személyesen is a pécsi rendőrkapitányságon. Hamarosan jönnek a névnaposok és a születésnaposok, addig is velünk lesz az NSYNC, Szakács Gergő az Outkast, most pedig Berke Olivér. Szól a Jó vagy rossz legyek, itt a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Június 2-a van még hozzá kedd, névnaposok az Aniták és a Carmenek. Nézzük a születésnaposokat, 66 éves Tony Hadley, angol popénekes, dalszövegíró, nem utolsó sorban rádiós műsorvezető, 49 éves Váci Gergő, újságíró és műsorvezető, 43 éves Molnár Anikó színésznő, akit láthatunk a Holnaptali című filmben, és 31 éves Kovács Virág szintén színésznő. Rövidesen friss hírek és információk, délután 5 órakor, előtte viszont zárjuk a zenei maratont, jön a Soul Searcher slágere, ez a Feel in Love a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan megcélozzuk Barbadost, ahol ma 25-26 fok van, tehát nagyjából pécsies az időjárás. Onnan érkezik Rihanna, valamint a Pondori Play. Előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk. Délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
4: Autóüveg Pilkington.
1: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villany.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Pécsi művészek is bekerültek a Halhatatlanok társulatába. Szerdán ismét többfelé előfordulhatnak záporok. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerésben a Pécsi Nemzeti Színház társulatának 2 tagja is részesült. Nagy Iris a színház rendező asszisztense, a Pécsi Balett egykori magántáncosa, illetve Köles Ferenc, Jászai Mari díjas színművész is örökös tag lett a Halhatatlanok között. A Halhatatlanok társulatának tagjává vált még Máté Gábor színművész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesek, és Kovács Tibor táncművész is. Nagyszabású programot tartanak szombaton Pécsett a Zsolnay kulturális negyedben, a Szecesszió világnapja alkalmából. Az EOZIN a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotó műhelyek, illetve a Zsolnay család áll majd a rendezvény középpontjában. Lesznek jelmezes tárlatvezetések, bemutatják a negyed építészeti kincseit, és alkotó workshopok is várják a vendégeket. A részletekért a negyed hivatalos oldalát érdemes felkeresni. Ezen a héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem friss tájékoztatása szerint az elmúlt napok meleg, száraz időjárása miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom. Május második felében a nagyobb tenyészőhelyeken országszerte biológiai lárvagyérítés zajlott, ám az ilyenkor megszokottnál kisebb területen volt erre szükség. Baranyában a Duna, illetve a Dráva mentén zajlott a védekezés. A héten a biológiai kezelések Békés megyében folytatódnak, a holtágaknál. Korszerűsítik a PTÁV Magyar Lajos utcai ügyfélszolgálati irodáját, Pécsett. A társaság közleménye szerint a munkálatokra jövő hétfőn és kedden kerül sor. Ez idő alatt az egység zárva tart. Az ügyfelek nem maradnak ügyfélszolgálat nélkül. A búzatéri egység ezen a két napon is a lakosság rendelkezésére áll, és a telefonos ügyfélszolgálat is változatlanul működik majd. Kedd éjfélig szavazhatunk még az év kerékpárútjára, az Aktív Kalandor országos szavazásán. Az idei verseny döntősei közé összesen 11 magyarországi kerékpáros útvonal került be. Ezek közül kettő is Baranyában található. Választhatjuk a Pécs-Orfű-Abaliget, vagy a Szaporca-Harkány-Villány útvonalat is. A többi döntős útvonal is megismerhető az Aktív Kalandor hivatalos oldalán, ahol június 2-án éjfélig várják a voksokat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
6: Ivóvízhálózat bővítési munkák zajlanak Pécsett. A kivitelezés miatt a rengeteg utca területén teljes útzár van érvényben. Szintén teljes útzárra kell számítani a Péter utca egy szakaszán, itt gázhálózati munkákat végeznek. Pécsett a Mikeskeremen és a Tiborcz utca csomópontjában úthelyreállítási munkák zajlanak. A Mikeskeremen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborcz utcában útszűkület érvényes, a Batsányi utca pedig egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint a mai túlnyomóan napos idő után holnap már nem lesz zavartalan a napsütés. Egyre több felé megnövekszik majd a felhőzet, esőre, záporokra is számítanunk kell. A délies, majd északnyugatira forduló szél sokfelé megélénkül, kora reggel 15, napközben legfeljebb 23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ani, köszönöm szépen, találkozunk holnap 3 órakor a Best FM-en, én viszont még maradok és játszom a dalokat megállás megszakítás mentesen. A mikrofonnál ebben az órában H. Horváth László. Egészen biztosan hozom majd Jarul és Ashanti közösét, Always on Time, előtte énekel Rihanna, ez már a Pond Replay.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Holnap visszatér a csapadékosabb időjárás, reggel 15, napközben maximum 21-22 fokkal, ráadásul feltámad majd a szél is. A csütörtök már szárazabb lesz, ugyanakkor még ott is kipattanhatnak kisebb záporok, zivatarok, reggel 13, napközben 26 fokra készületünk. Pénteken nem lesz túlságosan meleg, viszont oda már nem mondanak csapadékot, ez nagyon jó hír, hiszen ugye este villányban a tankcsapda fog fellépni. Szombaton reggel 16, napközben 28 fok lesz, mindez jellemző a vasárnapra is, aztán a következőjét visszahozza 29-31-es csúcsokat. Én pedig hozok hamarosan egy beszélgetést, addig is velünk lesz Jarul és Ashanti közöse Always on Time, most viszont indítom a 90-es klasszikust, ez a Starson 54 és az If You Could Read My Mind.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegyhíd Best FM. Vendégem továbbra is Papp Norbert, a PTM történeti földrajz professzora, témánk pedig a Mohácsi csata, aminek idén lesz az 500. évfordulója. Az utóbbi években jelentős régészeti feltárások zajlottak Mohács térségében. Mit árulnak el a tömegsírok a csata valós eseményeiről?
1: Többféle kutatás is zajlott. A tömegsírokkal kapcsolatban, tehát két tömegsír, az öt Sátorhelyfalu mellett megtalált tömegsírból került teljes mértékben feltárásra, kiemelésre, vizsgálatra. Ezek a vizsgálatok, amelyeket az elmúlt néhány évben végeztek az első a Janus Pannonius Múzeumnak a régészei, illetve a Szegedi Tudományegyetemnek a kutatói. Ezeket érdemes a 1960-as évek elején, amikor az első két tömegsírt felfedezték, feltárták, illetve a 70-es évek közepén, amikor a további hármat feltárták és megvizsgálták, tehát azokkal együtt érdemes vizsgálni. Ugye ezeknek az értelmezése eredetileg úgy volt, hogy ez a csatatérnek az északi peremén voltak, ezek helyezkedtek el, és ezt alátámasztja azt, hogy az első tömegsír, amit megtaláltak, az egy ágyúállás alakját mutatja, tehát hogy valahol a harctérnek a részének gondolta annak idején a Papp László régész, aki ezeket megtalálta. Aztán gondolták a 70-es években, hogy ezek a magyar tábor, tehát a királyi tábornak a helyét jelzik, és a benne nyugvó katonák vagy személyek azok a királyi tábornak az őrsége, személyzete lehet, és újabban az merült föl, hogy ezek nem a csatatérben elesett katonáknak a temetőhelye, nem is a tábornak a személyzete, hanem a csata után, két nappal, augusztus 31-én, amikor az oszmánok megünnepelték a győzelmüket, összeszedték a zászlókat, a vezérek fejeit kitűzték lándzsára, akkor az elfogott katonák egy részét, nagyjából 1500, de maximum 2000 embernek a fejét lecsapták, tehát lefejezték őket, és gulágba helyezték el a szultáni sátor előtt, ilyen kicsit bizarr ünneplés közepette. Tehát, hogy ezekben a tömegsírokban ezek a kivégzettek lennének. Hát erről is vita folyik. A gond az, hogy ezeknek a szegény áldozatoknak egy jelentős részének, sőt, hát a többségének helyén van a feje, másoknak nincs meg a feje, hanem külön került el temetésre, és hát vannak, akiket nem karddal öltek meg, hanem más módon, úgyhogy nem éppen egy kivégzésnek a jelenetét látjuk bele ebbe az öt tömegsírba, de ahogy mondtam, ez is egy vita, ami még nem zárult le. Tehát többféle feltételezés van, és többféle vizsgálat is van, nem csak a tömegsírokat illetően, hanem hát a csatatér más részeit illetően is vannak régészeti vizsgálatok, a mi kutatócsoportunk is egy másik helyszínen vizsgálódik, aminek szintén fontos szerepe van a csata értelmezésében.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, jön majd többek között Durán Durán, csak úgy, mint Ákos dala, Örvény a Best FM-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
5: Tovább nem tudok várni, most már megteszi bármi. Az lesz a veszte, hogy örvénylik a testem.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Heteken belül módosíthatják a Crest a rolleresek miatt, eltűnt a világ leghíresebb banánja. Holnap sok esőre és felhőszakadásokra is számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heteken belül dönthet a kormány az elektromos rollerek szabályozásáról. Vitézy Dávid közlekedési miniszter az RTL híradónak beszélt arról, hogy a rolleres balesetek számának növekedése és súlyossága miatt nem lehet megvárni a Crest módosítását, hanem minél hamarabb kell tárgyalni róluk. Idén már több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, sokan pedig súlyosan megsérültek. Mivel a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új Crest szerint már kötelező lesz a bukó vagy motoros sisak használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Elkezdődött a kullancs szezon, védekezzünk a vérszívók ellen, erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa. Stikler János rádiónak azt mondta, hogy a kullancsok főleg a sűrű aljnövényzetben vannak jelen, ezért ha a természetben vagyunk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket.
2: A zárruházat betűrbe a bakancs zárával, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra, vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe túródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: Válságos állapotban van a tegnapi székesfehérvári házomlás sérültje. Alsó végtagi medencetáji és belső sérüléseket szenvedett, jelenleg intenzív osztályon ápolják. A férfira tegnap délelőtt dőlt rá egy 4 emeletes bontás alatt álló épület, ő pedig több méter mélyen szorult be a romok alá. A kiszabadításán több órán át dolgoztak a szakemberek. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért omlott össze az épület. Eltűnt a világ leghíresebb banánja, az a gyümölcs, ami a Komédiás című műalkotás része, vagyis egy falra ragasztott banán. Jelenleg egy kelet-franciaországi múzeumban van kiállítva, ahol vasárnap veszett nyoma. Az intézmény feljelentést tett az ügyben, a banánt pedig azóta pótolták. Egyébként is 3 naponta cserélik, hogy friss maradjon. A sok vitát kiváltó műalkotás egyébként csaknem 6 millió eurót, vagyis több mint 2 milliárd forintot ér. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Sütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogy stílusosan rákösek a mai első darra, ami ugye a Love is Back, Funky is Back. Hiszen kedv van, úgyhogy mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék pörögnek mixben. 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Hangyával a lemezját.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: 4 Grammy, 2 hölgynek, akik közül az egyiket Erikának, a másikat Trinának hívják, testvérekről van szó. Szóval tök logikus, hogy a Mary Mary nevet vált.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És mielőtt még Prince nagyon belemelegedne a Get Off-ba, gyorsan elmondom, hogy mixcard.com/DJ White Boy. Korábbi mixeim itt lehetőek föl. Nem az összes, de azért 150 már ott van. Dance, funky, hip-hop, R&B, pop, chillance, deep house, szóval minden természetesen tracklistával együtt.

0: mother for me. Now move your big ass round this way so I can work on that zipper, baby. Tonight, you're a star.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Az előbb hallott Sarah Connorról így kiejtés meg akcentus alapján nem mondjuk meg, hogy egyébként egy tőzsgyökeres német hölgyről van szó, és a most érkező Lubegáról sem fogjuk tudni megmondani, mondjuk leginkább azért, mert egy hangot nem fog énekelni a következőben, csak fújja, fújja a trombitát, és addig, amíg ő fújja, mi helyet cserélünk hangyával. Még egy órán keresztül funky lesz a menő itt a Best FM-en, szóval pár perc, és héttől hangja innen folytatja. Még egy órán keresztül a legkitűnőbb funky zenék szólnak mixben. Nem sokára jövök vissza, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villany.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Történelmi drogfogás történt hazánkban, hőhullámokra és súlyos szárazságra készülhetünk a nyáron, holnap viszont borongós időre és sok esőre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekordmennyiségű kokaint foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akció keretében. Összesen 522 kg-ot találtak, aminek a fekete piaci értéke több mint 15 milliárd forint. A kábítószer banánszállítmányok közé volt rejtve, és Ecuadorban adták fel még tavaly. Innen Németországon keresztül jutott el hazánkba, ahol a csepeli kikötőben foglalták le a rendőrök. Az egyenruhások jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel valószínűleg egy dél-amerikai bűnszervezet tagjai, így az elfogásuk rendkívül összetett. Folyamat. Elbúcsúzhatunk az öreg HÉV szerelvényektől, a hazánkba érkező uniós forrásokból ugyanis lecserélik a teljes flottát. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztja szerint 42 korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Július 1-től augusztus 20-áig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén pedig megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőket. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsod vármegyei központi kórház közleménye szerint egy sérültet hétvégén engedtek haza, egy másik pedig ma hagyta el a kórházat. A MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én történt robbanás, a detonációban egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. Figyelmeztetést adott ki az ENSZ meteorológiai világszervezete. A szakértők szerint a következő hónapokban egyre súlyosabb szárazságra, áradásokra és hőhullámokra kell felkészülni a világ nagy részén. Ráadásul az átlag feletti hőmérséklet akár novemberig is tarthat. A meteorológusok azt mondják, hogy a szélsőséges hőhullámok miatt nő a veszélye a szúnyogok és a kullancsok által terjesztett betegségeknek. Holnap már újra kellenek az esernyők, bár délelőtt még keleten kisüthet a nap, később ott is beborul az ég, és holnap bárhol lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén kiadós csapadék várható, sőt, sok helyen felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben a Dunántúlon 17-24, a keleti tájakon 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már csak keleten eredhet el az eső.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ó, hát hangya az, aki mindig visszajön az életünkbe, ugye Come Into My Life keddenként, a legjobb funky zenékkel.
3: Miért érzek ebben egy kis élt?
2: Semmiféle élni, és nekem nincsenek szarszó vicceim, nekem ennyire kutya, lefordítom a dalcímeket, és abból próbálok valahogy így rákötni a mondani valóra. Hát így.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Hello.
3: A rádiókészülőkek mögött.
2: Igen. Mindenféleképpen rádiókészülőkek. A legjobb

0: játszóknál. DJ Hangya.
1: Na gyorsan egy elérhetőség pakkot dobjuk ide ki az asztalra.
2: Jó, hát az egyik volt. Ugye, ahol a mixeket vissza lehet hallgatni, az a mixcloud.com/hangya/H betűvel.
1: Így, ami meg még nagyon fontos velünk kapcsolatban, az a Best FM Night Shift profil, Instár is, és Facebookon is ott találtok meg minket, úgyhogy jelöljetek, szíves kézzetek, lájkoljatok.

0: hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Még mindig nem érkezett meg Bakeliten a Bruno Mars nagylemez?
2: Még mindig nem.
1: Jó, de turnézik, nem ér rá dedikálni most egy Dear hangja.
2: Ja, igazad
1: van. Dear DJ Ant.
2: Az is lehet, hogy személyesen lát, hozza el nekem.
1: Na hát akkor meg pláne.
2: Lehet, hogy egy futár dukátúból fog kiszállni. Fehér futár furgomból fog Bruno Mars kiszállni, becsönget, és a, nem is tudom, a feleségem nyitja ki az ajtót.
1: És csak megkérdezi, hogy alá kell írni valamit. Nem, ennyi. Köszi. Hello.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Toy Story, ez neked meddig van meg? Láttad az összeset?
2: Figyelj, most kövezzem meg engem bárki. Egy darab árva Toy Story-t sem láttam.
1: Az elsőt sem?
2: Egyiket sem.
1: Mert nekem is az első van meg, és tudom, hogy utána van még három, azok már teljesen kimaradtak.
2: Egyet sem.
1: De most egy gyerkőcök
2: ilyen. Hát ők még kicsik ehhez, én azt gondolom. Én egyetlen filmet nem láttam. Nyilván Foszlányokat, ilyen részleteket láttam belőle, de ez is talán csak az első részből, de nekem az teljesen kiesett.
1: Na, mert csak ugye...
2: Most már mindent értett, látom az arcodat.
1: Ja, hát akkor most már igen, így akkor jó, megvan. Akkor ez sok mindent megmagyaráz. Nem csak ugye a Trollsnak a betétdala volt az előbb a Justin Timberlake-től, és hogy így teljesen random jött velem szembe, de akkor igazából ez tényleg nem nagyon fog fölcsigázni, hogy lesz ötödik része a Toy Story-nak, és egyébként így az előzetes alapján tök ügyesek a Disney-nél, mert hogy az lesz, hogy beérkezik a családba a kislányhoz egy tablet.
2: Igen?
1: Igen.
2: És, hogy akkor, az tényleg
1: és akkor a játékok meg ott állnak, hogy na most akkor hogy?
2: És akkor mi lesz?
1: Igen,
2: el vagyunk felejtve.
1: Pontosan. Úgyhogy nem hiszem, hogy lesz olyan jó filmzenéje, mint a Trollsnak, de így az előzetes alapján érdemes lesz megnézni, mondom. Nagyon jól nyújt hozzá
2: a Disney. Jó, a srácaimmal akkor végig szenvedem.
1: Meg az első az most a klasszikus, tehát ez tök jó, az egy ilyen alap, hogy mondják ezt, animációs film. Ja, meg lesz Shrek-öt is ide.
2: Shrek-öt?
1: Igen. Eddie Murphy, ugye hát a standard, Eddie Murphy, Mike Myers, Cameron Diaz, és ott meg tínédzser lányok lesz a probléma, hogy felnőtt a lányuk, aki a Zendaya. Aha. Zendaya lesz a szinkronhang, ott meg az lesz, hogy majd amikor a kis tínédzser ogre szeretne kiszabadulni a családba.
2: Ismerjük egy pár olyat.
1: Innen folytatjuk jövő kedden.
2: Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra sem küldünk katonákat és fegyvereket Ukrajnába, ezt mondta Magyar Péter. Kiderült, hogy ki lett az új országos tiszti főorvos. Esős napunk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, egyebek mellett erről beszélt Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök azt mondta, hogy ott lesznek, amikor tárgyalni kell majd az uniós hosszú távú költségvetésről, az illegális migráció elleni küzdelemről vagy a külpolitikai kérdésekről. Emellett azt is hozzátette, hogy Magyarország továbbra sem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. A német kancellár pedig arról beszélt, hogy Magyarország számíthat Németország segítségére a gazdasági fejlődésben. Oroszi Beatrix lett az új országos tiszti főorvos, ezt jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt posztja szerint Oroszi Beatrix epidemiológus, aki a fertőző betegségek és a járványok egyik hazai szakértője. A posztból az is kiderült, hogy Szepesdi Zsuzsanna kerül az Országos Gyógyszerészeti Intézet élére, aki gyógyszerész, jogász és egészségügyi menedzser. A miniszter azt is hozzátette, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Holnap lesz a kerékpározás világnapja. Ebből az alkalomból arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére. Ezt mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
1: Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Elképzelhető, hogy ugyanarról az állatról van szó. Egyébként idén először május elején egy vadkamera is rögzített medvét Égerszög térségében. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Sütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Egy nappal a szombati budapesti BL döntő után vasárnap a londoni Wembleyben is volt egy komoly futballfiesta. Itt a sztárokkal teletűzdelt két csapat egy jótékonysági meccs keretein belül 16 millió fontot gyűjtött össze az UNICEF javára. Az egyik csapat csapatkapitánya Robbie Williams volt, ő indítja a következő órát.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Örög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar, akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar. Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

0: mit tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Luis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki tud.

everything, put it on. We are

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Kiss FM a legjobb zenék. Két kislemezt csináltak, mind a kettőt ugyanebben a felállásban, úgyhogy éppen ezért mind a mai napig nem tisztázott teljesen, hogy a Topaz név őket, kettejüket illeti, vagy csak az egyikük hivatalosan birtokosabb ennek a művésznévnek. Mindegy, öntsünk tiszta vizet a pohárba, aki énekel, ő nem más, mint William Larry Wright, a producer pedig Frank Lester William J. DeGreece. Hát ők így együtt alkották meg a New Millenniumot. Érkezik a Topaz, itt a Best of a legjobb zenék között. In a new millennium, it's time for change.

0: a legjobb zenék.
1: Mesélhetnék arról, hogy mi van velem, hogy folyton fáradt vagyok, és sokszor fáj a fejem, hogy túl kevésnek érzem mások mellett már önmagam,

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sepphelyekkel, de tovább léptem.

Best FM a legjobb zenék. Bőven ezelőtt a dal előtt egyszer a Cure zenekar már megénekelte, hogy a fiúk nem sírnak, Boys Don't Cry. Fergie szerint ugyanez igaz a nagylányokra sem. Big Girls Don't Cry. Ezen itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez második albumának második kislemeze érkezik, ami pontosan 25 évvel ezelőtt jelent meg. Szóval igen, negyed évszázados a most érkeződ.

Best FM a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagylemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect It a West End.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Heteken belül módosíthatják a kreszt a rolleresek miatt. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje. Borongós esős időnk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heteken belül dönthet a kormány az elektromos rollerek szabályozásáról. Vitézy Dávid közlekedési miniszter az RTL híradónak beszélt arról, hogy a rolleres balesetek számának növekedése és súlyossága miatt nem lehet megvárni a kreszt módosítását, hanem minél hamarabb kell tárgyalni róluk. Idén már több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, sokan pedig súlyosan megsérültek. Mivel a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új kreszt szerint már kötelező lesz a bukó vagy motoros sisak használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Elkezdődött a kullancs szezon, védekezzünk a vérszívók ellen, erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa. Stikler János rádiónak azt mondta, hogy a kullancsok főleg a sűrű aljnövényzetben vannak jelen, ezért ha a természetben vagyunk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket.
2: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, ezzel már nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra, vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe szúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: Válságos állapotban van a tegnapi székesfehérvári házomlás sérültje. Alsó végtagi medencetáji és belső sérüléseket szenvedett, jelenleg intenzív osztályon ápolják. A férfira tegnap délelőtt dőlt rá egy 4 emeletes bontás alatt álló épület, ő pedig több méter mélyen szorult be a romok alá. A kiszabadításán több órán át dolgoztak a szakemberek. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért omlott össze az épület. Eltűnt a világ leghíresebb banánja, az a gyümölcs, ami a Komédiás című műalkotás része, vagyis egy falra ragasztott banán. Jelenleg egy kelet-franciaországi múzeumban van kiállítva, ahol vasárnap veszett nyoma. Az intézmény feljelentést tett az ügyben, a banánt pedig azóta pótolták. Egyébként is 3 naponta cserélik, hogy friss maradjon. A sok vitát kiváltó műalkotás egyébként csaknem 6 millió eurót, vagyis több mint 2 milliárd forintot ér. Holnap már újra kellenek az esernyők, bár délelőtt még keleten kisüthet a nap, később ott is beborul az ég, és holnap bárhol lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, sőt, sok helyen felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben a Dunántúlon 17-24, a keleti tájakon 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már csak keleten eredhet el az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Túl vagyunk a BL döntő, jövő csütörtökön már kezdődik a futballvilágbajnokság, úgyhogy a kettő között a változatosság kedvéért olimpiázzunk egy picikét. Jön az a dal, amiről mindenki azt hiszi, hogy ez volt a hivatalos himnusza a 2000-es Sydney játékoknak, de nem, de tényleg mindenki erre emlékszik onnan leginkább. Jön van a Samorózi és az Absolutely Everybody.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Yeah, dip trap, the Fantasia.

Best FM a legjobb zenék, heti három fellépés a Vegasi Sphere-ben egészen augusztus végéig, aztán szeptember 25-e és október 7-e között, vagyis két hét alatt 10 fellépés zsinórban, Düsseldorfban, Németországban. Hát így néz ki a Backstreet Boys nyara. As long as you love me, ezzel kezdjük a

0: Rádiókból.
1: Best FM a legjobb zenék. Holnap már nem a BL döntő miatt, hanem delegációk közlekedése miatt kell majd itt-ott kisebb-nagyobb forgalomkorlátozásra számítani. Ez leginkább megállni tilos táblákban merül ki. Apáczai, Csere János utca, Akadémia utca, Veselényi utca, Ganz utca, illetve BEM felső rakpart, 5. és 7. kerület. Itt tessék figyelni a táblákat. Holnap este 8-tól.

Best of a legjobb zenék, rengeteg minden kimaradt Michael Jackson életrajzi moziából, úgyhogy ezért is, illetve a hatalmas sikernek köszönhetően, állítólag már most nagyon előre haladott állapotban vannak a második rész munkálatai. Lehet, hogy abból már Janet Jackson sem maradt ki. Most együtt jönnek itt a Scream-mel.

Best FM, a legjobb zenék ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Úgyhogy ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, hush, ezért itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Történelmi drogfogás történt hazánkban. Idén is figyelnek ránk a Balatonnál a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. Esős időnk lesz holnap, még felhőszakadás is várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekordmennyiségű kokaint foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akció keretében. Összesen 522 kilogrammot találtak, aminek a fekete piaci értéke több mint 15 milliárd forint. A kábítószer banán szállítmányok közé volt rejtve, és Ecuadorban adták fel még tavaly. Innen Németországon keresztül jutott el hazánkba, ahol a csepeli kikötőben foglalták le a rendőrök. Az egyenruhások jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel valószínűleg egy dél-amerikai bűnszervezet tagjai, így az elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Elbúcsúzhatunk az öreg hév szerelvényektől, a hazánkba érkező uniós forrásokból ugyanis lecserélik a teljes flottát. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztja szerint 42 korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hév vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Július 1-től augusztus 20-áig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízibalesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén pedig megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőket. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsod vármegyei központi kórház közleménye szerint egy sérültet hétvégén engedtek haza, egy másik pedig ma hagyta el a kórházat. A MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én történt robbanás, a detonációban egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. Figyelmeztetést adott ki az ENSZ meteorológiai világszervezete. A szakértők szerint a következő hónapokban egyre súlyosabb szárazságra, áradásokra és hőhullámokra kell felkészülni a világ nagy részén. Ráadásul az átlag feletti hőmérséklet akár novemberig is tarthat. A meteorológusok azt mondják, hogy a szélsőséges hőhullámok miatt nő a veszély a szúnyogok és a kullancsok által terjesztett betegségeknek. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Csütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 2003-ban ezen a napon került ki egy brightoni művészeti galéria kirakatába az a festmény, amelyen Kylie Minogue látható arany rövid nadrágban, és ez a festmény mind a mai napig komoly közlekedési dugókat okoz a bámészkodó autósok és motorosok miatt. Kylie Minogue is érkezik majd nálunk a következő órában.
2: Ez a Night Shift a Best

Vesztepem a legjobb zenek. Hideg azért nem lesz, 24 fokot nem lehet annyira hidegnek mondani, még június 3-án sem, de nyilván ebből azért nagyon sokat nem fogunk érezni, köszönhetően a hát gyakorlatilag egész napra jósolt csapadéknak. Zápor, zivatar, bárhol, bármikor kialakulhat országszerte, mindehhez még hideg front is párosul, úgyhogy frontérzékenyek, készüljetek. Shapeshifters, back to basics, ezzel megyünk tovább, itt a Vesztem.

Best FM a legjobb zenék tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembley-ben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknell, a Simply Red énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something got me started, jön a Simply Red. Something got me started.

Best FM, a legjobb zenék, a hatalmas ősszakát növesztő Limp Bizkit frontember Fred Durst kezd egyre inkább a télapóra hasonlítani. Viszont jó hír, hogy ez a télapó már nyáron érkezik Európában, nem kell rá decemberig várni. Krakóban június 3-án, Németországban június 5-én, Csehországban pedig június 11-én lép fel.

Best FM a legjobb zenék, és nem csak a pár dallal ezelőtt hallott Simply Rednek aktuális, mármint hogy volt nekik aktuális tavaly a 40. évfordulót ünneplő koncertsorozat. Kylie Minogue jövőre érje el ugyanezt a mérföldkövet, és ő is egy világtúrli turnéval tervezi ünnepelni ezt a 4 évtizedet. Nagyon remélem, hogy a 24-es sziget után újra ellátogat hozzánk is. Azon a Night Like This!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A fehértől a feketéig minden lesz a mai utolsó órában itt a Besten. 11 és éjfél között a fehérről majd a White Town gondoskodik, jön a Your Woman, a feketességről pedig a Blacketek és a Heart lesz. És a kettő között lesz itt még Faithless, Nana, Madonna és Fats & Small.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

tudják ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és a 2000-es évek sztárjait felvonultató fesztiválok szerencsére újban felfedezték maguknak a most érkező Fats & Small duót. Sajnos egyelőre még csak Angliában és Írországban, talán majd hozzánk is egyszer elérnek egy hasonló fesztivál keretein belül. Feel Good! Ez érkezik itt a Best FM.

Én még a megboldogult Maxi Jazzzel láttam a Fateless-t élőben jó párszor. Nem tudom, hogy nélküle hogy működik, de hát majd meg tudom nézni a Sziget 0. napján. Jön a Fateless, Someone Step Too Far-ral.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

0: szegény tudok.
1: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.